0: Þórhall Smáralind.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.